teki ukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur.